0: 分。
1: Még ebben a szobában.
0: Can't hold him attention for everyone else to work.